0: aja deh. Ian po jalan akan mapi dulu. Nyalan dengan madan patut pasti ke atau ane akan ngiang sih tuh. Tuh angon patohnya nih.
1: Nah, kian dia tuh. Yang kalau ku diang. Ya sebenarnya kena ke apa kalau wong?
0: Apa ben madai kalau dor man ketemu?
1: Ikan sih tuh.
0: Tuh sih tuh. Tuh dah sih.
1: Biar mati.
0: Kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian kian